0: Nadaljuj, nadaljuj.
1: A ni, ide mi.
0: Ne.
1: Škoda.
0: Ni. Je pa ide mi zelo podobna. Na tom svijetu.